0: Némek skudelek naptárnakon, meg játagon is a céták, meg ilyes szírsebák sumgád, mi szörnyi tárcsadogon, mindó cét megen, de szóbb volt tárcsad is, bíté vagy hülyeg.
1: Violet Bates Need, Sassy Beach North Gene, CBC North Gene, Tanao.

Hök meg egyszer, ahogy ment beszni, hogy a tehet elbesült meg egy tudagnokon, hú, délit széj, nocs mi jöcs, dzikbe vancska dzinek, csacba, ó, jöpes odn tétac, ahogy egyszer egy tudagnot, de nocs mi csiba, de már mojt szagó, jelen a sebi him, nis no, ni egy is gosodó, atok meg bízom, ahogy és a... Tésőbb vidja, éj, tud meg, Kemagudek hóra hírat szágú mámú gajinc tunács, vagy jó hágú a nisnó bíhemen nisnó nis gyísugó, és hátok meg bízom ó, dírat szá, hiszt mén hágrat szá, de hét odágnó csomag, de mámú inánod nisnó nyai ponhoz, hágú gyó csbújét, de bubújét, hág meg ó, cés mi adégnod, gittáv, cs meg oán, cs a gyúsá magnó dó, cém dó, magyek, gdváhti vánón, hemsnáztá vicc, de bácsmón, Augia jó kóra, tantka becsa. Út te donas kenhít, hogy ők be, és ők szudok be, hogy hétábbt szidók. Ők már góa cedé, tudag nocs, hisz mén, ha grecsen, snuidom. Ők udege, hely, ne sium jobb mát szíjön, Kettődöm, hogy jó, ha úgy csagnódsz, nyíkba van, se nincs dói. Elvédzem dót, se úgy csíszú dönts. Agó nincs no gyísugás, de nem behíme nincs no nincs gyísugás dói. Hát, hogy meg bízsa meg a tehetsed, éjtudágnócs. Ögú minna, cebben bícsiba, omstáska minó éjtáunkja bágadzi mamóit, úgy hábad szíjönhet, Ahtiwan ekon kiba hago ASD Regional Career Fair in Zimbabwe. Nishno nishosh ke mag nishno yana na oji shogo shiden na tuk mag bisam. O de mag chisasibi hago da tata eto dag notch. Sash mag edo chibu jish putsin do gochu in skum no gant to mag iyo da bajamon genu in skuman anch na mandem nanch Roy na capo John Kitchen kat bajam do nash nui jabit si maganch Charles Lewitt Betsy Longchop Jamie Little Pierre DeLong get ant to mag winchka now is sweden mean ga chse betak tag not mag wims na moyate kriprog at cbc.ca hau gra chase msini jeg wajeg mseni Selena Wapachi